0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupába rulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog be.

0: freedom, boys! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet.

0: pend, pend, pend, pend, pend, pend, pend, pend, pend.
1: Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Bass FM.
2: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

és én vagyok a dokinál. A tőled kapott sebeket, azt hittem nálad meggyógyíthatom. Szorult volt a helyzet, de hittem, hogy majd megfordíthatom. A naivitásom, a lojalitásom, magamat okolom, agonizálok. De tudom, hogy te is agonizálsz, azon a november 6-án. Pedig meghoztam a döntésem, hogy a

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását. Drogdílereket fogtak Törökszent Miklóson. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalával.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területek.

Változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuális

felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

0: 96.4 Base FM.
1: Oké, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már él.

lejtett kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Többet sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, hey. Már éjjel felejtett, hey. Engem szidni, mostanában divatlám, ha. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám, okay. Hallom az ex-szám. Ó, de ki van rá?

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyre gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezetői végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Padraig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen feltétére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készül több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák. Munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égésű motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenki.

95.4 Base FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból. Hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitás és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi gyöngyös orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 90 TPS FM, rap, hip-hop, R&B, szuper vasárnap reggelt mindenkinek. A mikrofonnál RP, indítsuk meg a hétvége második napját egy nagyon érzelmes dallal, ilyen Follow the Flow, anyám mondta, mindenkinek szuper reggelt kívánok, kezdünk.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper napot mindenkinek. Magyar vonalra kanyarodunk, érkezik a Csibész szövegvilággal ellátott kiváló dal, Pifu Marics Peti duója, jön a Schwindler.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Tyler kezdetekhez képest már egészen elkezdte magát nagyon szépen kinőni, igazi díva lesz. Nekem nagyon-nagyon tetszett a mozgása és a természetessége a következő videóklipben, amit egy kiváló dallos polgatott. Természetesen a számok sem maradtak el, nagyon-nagyon jól nézik. Érkezik nálunk Tyler és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a kedvenc

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását. Drogdílereket fogtak Törökszent Miklóson. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalával.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek kellemes pihenés vasárnap. A mikrofonnál Erpi. A 15. legfelkapottabb a hazai zenei listáján, majdnem 2,4 milliós eléréssel jön BSB nagybugi közöse, Always Be Mine. Hát akkor nézzük meg.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A bátyja nagyon beérezte ezt a flow-t, amivel megyünk tovább. 2021-ben droppolt a következő dal. Az ausztrál listákon első helyen nyitott, ott csinált egy háromszoros platinát, az Egyesült Államokban kétszeres platinát, és ez volt az egyik dal, amely átlépte az 1 milliárd streamet a Spotify-on. Érkezik Mass Wolf, Astronaut in the Ocean, a csumára hangerőt, aztán nézzük, hogy dorombol a hangfal.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 Biz FM-en. Na ezt csekkoljátok le.
2: We could go band for band, fuck that, we can go M for M. Quarter mil for the Maybach truck, double R with the factory rims. I got the 90 to US, the version of the bribes, I'm really a threat. It's got to the point that I don't even care, I got jewels in a safe that I don't even wear.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletet, szalámit vontak ki a forgalomból. Hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
4: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
3: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi gyöngyös oroszban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidő sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 98 év visszafám, rap, hip-hop, R&B, szuper reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Árpi, ha még az ébredezési fázisban vagytok, akkor egy finom kávé sokat fog segíteni. A sötétből megyünk a világosságból, Juhász Marcinak viszont ez a dal címe Sötét, vagyis Jude Law, ez pörög itt a 96 BSFM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik.

De amikor az arca eltorzul hajnalig, már magamban sem látom, hogy meggyógyulok egyszer, így én már nem változom meg. Érkezik Manuel és a kiváló dal, Dr. Torz.

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezik egy szóló előadó, aki mondjuk már szintén csapatban zenél, illetőleg egy duó, akik szintén most már csapatban is zenélnek, de viszont a dalt azt tulajdonképpen hárman csinálták. Érkezik BSP Bayerlux közöse és a Lidokain, amely 21 millió fölött jár itt a 96.4 BFM-en. Azonnal mutatom, melyik dalról van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Fontos újítások a MAP Plus alkalmazásban. Újabb cápatámadás történt Ausztráliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vidnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekült tábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. 10 pontban értékelte a választási kudarcokait Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusán kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a korrupciós vádakat nem tudták semlegesíteni, a digitális térben pedig egyértelmű vereséget szenvedtek. Orbán Viktor úgy véli, hogy a külföldről vezényelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak a választási eredményben. A pártelnök a Fidesz átfogó szervezeti megújítását jelentette be. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Két fontos újítással jelentkezett a MAP Plus mobil alkalmazás, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utas tájékoztatást. Súlyosan megsérült egy nő, akire cápa támadt Sydney egyik legnépszerűbb strandjánál Ausztráliában. A 35 éves áldozatot a part közelében érte a támadás, a helyszínen tartózkodók mentették ki a vízből. A hatóságok több strandot is lezártak, miközben átvizsgálták a környéket. Az elmúlt hetekben már több halálos és súlyos cápa támadás történt Ausztrália partjainál. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erősszel lökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes pihenést vasárnap. Megyünk tovább, érkeznek a jó dalok, ahogy mindenki kellemesen tudjon pihenni, vagy feltöltődni, vagy aktívan pihenni. Jön Doja Cat, Agora Hias, itt a Bass FM-en.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

Vesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

0: ez a mi jövünk.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes pihenést hétvégén, a mikrofonnál RP, szágul velünk Pifu, változnak a helyek, itt a 96 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4 itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Vigyázni kell a napon, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Orosz harci repülőgépeket észleltek Svédország közelében. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Azt írták, ma a Dél-Dunántúlon az UV-index helyenként a 7,2-es értéket is elérheti. A szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg mindenki kerülje a tűzőnapot, viseljen megfelelő ruházatot és használjon fényvédőkrémet. Felhívták a figyelmet arra is, hogy normál bőrtípus esetén akár 15-20 perc is elég a leégéshez. Mobil alkalmazással bővült a Nébih károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
3: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában. A szőlős gazdák a legfrissebb adatok alapján tervezhetik a növényvédelmi kezeléseket.
2: Orosz harci gépek miatt riasztották a NATO-t a Balti-tengernél. Svédország szerint két orosz repülőgépet észleltek a svéd légtér közelében, ezért svéd és NATO gépek is felszálltak. A repülők nem sértették meg a svéd légteret, a stockholmi vezetés ugyanakkor hangsúlyozta, az orosz műveleteket komolyan kell venni, mert rendszeresen veszélyeztetik a térség biztonságát. Svédország korábban többször is jelezte, hogy a Balti-tenger térségében egyre gyakoribbak a GPS zavarások. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelő bázisa. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: R&B szuper vasárnapot és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Árpi, magyar vonalra váltunk ismételten, a témavilág a megszokott melankólikus, viszont kiénekli magából, és részegen csatangol a városba, és szerinte több év kell ahhoz, hogy a padlóról felálljon, viszont a dal, ami megszületett, az zseni. Érkezik Lil Frak, Átbasztál, itt a 96 BSFM-en.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Összeálltak az újvonalas huszárok, és összetették, amiük van. Mindenkinek kapcsolat, technika, stúdió, tehetség. Ebből született egy jó dal, Internet Money, Ghana, Don't Tell You Where Any We, pörög a Lemonade, itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A következő fél órát egy hazai duóval kezdem. Hogyha megszólalnak ezek az ütemek, szerintem mindenkinek elindul a lába és felforra vére. Egy tényleg nagyon jó alkotás. Hát van benne egy jó kis tropikál hangulat, egy kis dancehall, egy kis reggae, egy kis csibészség. Jön Dash Young Fly közöse, és érkezik az Oh Mama. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban. Oh Mama.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Rendet tennének az e-rollerek körül. Szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból több mint 100 000-en a mozgás éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónk Nagy Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
3: A mikromobilitási

0: hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: A védőnők szerepe ma is felbecsülhetetlen, erről írt az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Hegedű Zsolt szerint a védőnők nem csak a gyermekek egészséges fejlődését segítik, hanem fontos szerepet töltenek be a betegségek megelőzésében, a családgondozásban és a gyermekvédelemben is. Kiemelte, hogy a több mint 100 éves magyar védőnői szolgálat Európában is egyedülálló. A miniszter egyúttal köszönetet mondott a védőnőknek a magyar családokért végzett mindennapi munkájukért. Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellőzések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha az arányokat nézzük, akkor tulajdonképpen már nagyobb számnak kéne lenni a videóklipjén, de mivel viszonylag friss előadó, így azért arányba rendben van. Viszont a like arány mutatja, hogy mennyire szeretik. 6 millió feletti megtekintéssel 100 000 like. Jön Shenxia, Boss Up.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, stílusváltásban maradunk, de itthonról a hazai előadó fog érkezni, T. Danny, és jön a Wow, itt a kedvenc rádiótokban, hétvégén is, a 96.7 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Változékony nyári időben lehet részünk. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat ma délnyugati ország részben erős vagy viharos szellökések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 centiméterre nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnapot és mindenkinek kellemes lazulást. A mikrofonnál RP, jön Jude Law, Lil Frog duója, és hát a csajokról is énekelnek meg, a te csajodról jön a

0: 96.7 FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes pihenés és szép hétvégét mindenkinek. 25. november 8-án droppolt, nyalogatja a 7,5 milliós határt. Héti nagyon jó produceri munkát végzett, és nyilván nagyon jól hozza ezt a német flow-t. Szerintem egyre népszerűbb a német rap, és ez folyamatosan növekszik. Érkezik Belano és a nagy sikerű Starboy. Vasárnap reggel is a 96.7 Bass FM-en. Újakat a volume gombra, azt toljuk föl csumára.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Göcskös után megyünk tovább tengeren túlra, érkezik egy másik ifjonc, ő első osztályon utaztat minket tovább a zenék világában. Ő nem más, mint Jack Harlow, pörögtől a First Class, itt a 96.4 Bass FM-en. Na nézzük csak!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A következő dara nem mondom, hogy örömünnep, és tulajdonképpen nem a happységről szól, ennek ellenére nagyon népszerű volt. 2001-ben BET az év videója jelöléssel bír, MTV Video Music Awards legjobb dal jelölés, illetőleg még ezen felül 6 különböző kategóriában jelölték. Egy picit elborult, egy picit depresszív a hangzás, viszont nagyon jó. Érkezik nálunk Eminem és a brit Dido közöse, és pörög a Stan. Én már velük búcsúzom, hétfőtől várok mindenki teljes szeretettel. A mikrofonnál Árpi volt, mindenkinek szeretet az éterben.

0: Jó. Damn. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását. Digitális segítség a szőlősgazdáknak. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóc elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi család tagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, hol ma megünnepeljük majd Busta Rhymes éppen 20 éves albumát, akárcsak a Comic Scenes, az első Betonhoffi album 5. születésnapját. Csütörtökön elstartolt a foci VB, a hip-hop bölcsőjét, New Yorkot, azonban egy másik sportág, a kosárlabda tartja éppen óriási lázban, a Knicks ugyanis 1999 után újra döntőt játszik, és magyar idő szerint vasárnap hajnalban 1973 után megint bajnok lett. A Madison Square Gardenben együtt szurkol a csapatnak többek között Fat Joe, Jada Kiss, Nas, Spike Lee és persze a Garden hercege, Timothy Chalamet. Az előbb felsorolt rapsztárok pedig mind jönnek ma, kezdeni pedig French Montanával, Max B-vel és Remy Ma-val fogunk, és az ő újdonságukkal, amit kimondottan a Knicksnek dedikáltak. Hajrá New York, ez itt a 96.4 Bass.

0: past the fifth. I'm a leader at last. This a don you with. My nines a spit. Niggas lose consciousness.
1: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop,
2: R&B.
1: A mikrofonnál DJ Venom. Ez itt a Beast Ride. Minden hétvégén. Minden hétvégén.
3: This is. I got 100 guns.

0: 96.4 PSFM, Rapipap R&B újabb bejelentés érkezett az elképesztő idei koncertszezonra. Don't Be Dumb című új albumát ugyanis nálunk is bemutatja majd A$AP Rocky. A tavalyi szigetes fellépése ugyan elmaradt, de most saját aréna show-val érkezik a Pap Lászlóba, és ahogyan a plakát fogalmaz, alter egói is mind vele lesznek majd. Az új album trackjei mellett azért én egyfajta A$AP Best Of-ra is számítok ezen az estén, és egy kicsit reménykedem benne, hogy a most következő Love Sick is elhangzik majd az arénában. Addig is A$AP Rocky és A$AP Mob fanok hangolódásra fel, érkezik Lord Pretty Flacco egyenesen Harlemből itt a 96.4 PSFM-en.
1: Please, man, pretty please, with a cherry on top, can't.

96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B a napokban betöltötte a második X-et, Busta Rhymes egyetlen olyan albuma, ami megjelenésekor az amerikai albumlista legelső helyén nyitott. Ez pedig a The Big Bang, amivel egy egészen új kinézetű Bustát ismerhettünk meg anno, és amit Dr. Dre kiadójánál jelentetett meg, természetesen a jó doktor folyamatos segítségével. Hallatunk rajta Timbaland és Swizz Beatz beatet, közreműködőként ott van rajta Q-Tip és Stevie Wonder, igen, Stevie Wonder. Ezen szerepel a Touch It, aminek a remixében mindenki is rappelt abban az évben, az album pedig végül 800 ezer példányban kelt el, ami az aranylemes státuszhoz elég volt, a platinához azonban már nem. A folytatásban jön a The Big Bang New York városáról szóló himnusza az utánozhatatlan Busta Rhymes-tól itt a 96.4 Base FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a San Antonio New York NBA döntő legutóbbi meccsének szünetében nem más lépett fel, mint a nagy alma egyik legemblematikusabb csapata ever, a Wu-Tang Clan, akik előadták az egyik legnew yorkibb rap himnuszt, a Cream-et. Mivel ezután, a performance után a Knicksnek sikerült ledolgoznia kb. 30 pontos hátrányát, ami egyedülálló a liga történetében, és végül megnyerni a meccset, így sok sportrajongó a Wu-Tangnek tulajdonítja ezt a sikert. Hogy ez valóban így van-e, az kérdés, de az biztos, hogy remek, hogy a város művészei és sportolói így támogatják egymást. Cash rules everything around me, a 96.4 Bass FM.

a Beast Ride. A mikrofonnál DJ Venom. 96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Lil Kim, Jada Kiss, Anderson Paak és Rakim is. Ez itt továbbra is a Base Ride, én DJ Venom vagyok. Előbb azonban mindenképp beszéljünk egy picit a csütörtöki Charlie Tuna koncertről, ahol a Jurassic 5 Los Angeles-i legendája, én nem akarok nagy szavakat használni, de az egyik legjobb hip-hop koncertet követte el, amit életemben láttam. Nagyon ritka az ilyen átgondolt, profin előadott ötletekkel teli show, Charlie Tuna pedig amellett, hogy tökéletesen rappelt 1 és 3/4 órán át, elképesztően barátságos és kedves személyiség, és öröm volt látni, hogy az akvárium közönsége vele és zenekarával együtt tombolta végig a koncertet. Még sok-sok ilyen remek estét a kedvenc műfajunknak, most jön a végtelenül barátságos bariton Mr. Charlie Tuna itt a 96.4 Base

szinkronnal is elérhető a Netflixen Anderson Paak családi vígjátéka, a K-Pops. Óriási Los Angeles-i kedvencünk egy teljes albumnyi új dalt is megjelentetett a filmhez, remekül tette, hol a legtöbb dalt valakivel közösen vette fel, a K-pop sztárok mellett például a fiatal szupertehetség J.I.D. is hallható rajta. A film, hát első ránézésre egy kedves, de középszerű vígjáték, de Anderson multitalentuma mellett azért nem lehet elmenni. Énekel, rappel, remekül dobol, producerkedik, dalokat ír Mariah Careynek, DJ-zik, kiadót alapít, most pedig filmet rendez. Csak így tovább, Andy, mi minden szívesen fogadunk, amivel jelentkezel, most pedig forogjon a Tinc Kendrick Lamarral közösen Mr. Anderson Paaktól itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B a napokban ünnepelte 5. születésnapját az első Betonhoffi mixtape, a Comic Sins. Nagyon-nagyon boldog szülinapot kívánunk ennek a nem csak Ádi karrierében, hanem sok szempontból a magyar hip-hopban is sorsfordító albumnak, ami 5 év után is ugyanolyan friss, mint mikor először hallgattuk. Szeptember 24-én pedig a 3. országos citromért találkozón, biztos vagyok benne, hogy a parkban ezt az 5. születésnapot is alaposan megünnepli majd a gang. A folytatásban jön a Comic Sinsről az Off-White, itt a 96.4 Bass FM-en.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd az első D12 album kerek szülinapját, és az is kiderül, hogy kikkel készít közös albumot a New Yorki legenda, Rakim. A végére még a nagyalma másik hőse, Jay-Z érkezik, aki hosszú évek után újra koncertezik, és egy európai dátumot is bejelentett, méghozzá Párizsba, ahol valószínűleg 80 ezer ember előtt áll majd színpadra. Most jön tőle, és Pharrelltől az I Just Wanna Love You itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

A következő egy órában hallatjátok majd itt a Bassem Post-it, a.k.a. Post Melont, aki hamarosan új albummal örvendeztet meg bennünket. Jön majd Travis Scott, aki nemrég itt volt ugyebár a BL döntőn. Érkezik az igazi nyugati parti legenda Coolio, sőt jön majd az Underground egyik örök hőse Pharoah Monch is. Kezdeni azonban a Rapstar című trackkel fogunk, Polo G jön itt a 96.4 Bass FM-en.

lemez volt. Én a tavalyi Szigetes koncertje előtt is arra számítottam, hogy alapvetően country dalokat hallunk majd tőle. Az igaz, hogy a színpad úgy volt berendezve, mint egy hamisítatlan country klub, a zenekarával azonban egy igazi best of-ot adott elő, persze volt benne country elem is bőven, na de voltak olyan klasszikusok is, mint például a most következő Better Now, ezzel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Hip-hop, R&B, Pesten kívül is, bassfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Compton a 80-as évek közepe óta gyakorlatilag ontja magából a rapsztárokat. Onnan érkezett a legendás NWA, és onnan érkezett a folytatásban következő Roddy Ricch is, aki egy nagyon szűk klub tagja, ugyanis neki is van gyémánt lemeze, ami nem kevesebb, mint 10 millió eladott példány után jár, ezt pedig azért a The Bucks-ért kapta, amivel most megyünk tovább itt a 96.4 B

Dogg-gal, soha nem lett aranylemeze, ellenben dolgozott később Nate Dogg-gal, sőt még R&B remixeket is bevállalt, ami egy underground MC-nél azért elég meglepő. Aztán később rappelt igazi blues és rock'n'roll hangulatú dalokra a harmadik szóló lemezén, a folytatásban pedig jön a legnagyobb sikere, a Simon Says, aminek, ahogyan mondtam, ő készítette a beatjét is, ez jön itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4. Bézs FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb annyi, mint
2: kapni.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem. Szóval eljött, szóval jár, mert meg kell a harcsotok velem. Erre mit mondasz?

Az igazi old school rap zenék csak itt. 96.4 BSFM.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Abszolút megéri a folytatásban is a Base FM-mel maradni. A következő órát az Agora Hills című trackkel kezdjük, majd természetesen Doja Cat érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

érkezik egyenesen Torontóból The Weeknd, aki szerintem Drake-hez hasonlóan kilátogat majd a meccsekre, ha már Kanada az egyik rendező ország. Érkezik majd egy hamisítatlan klasszikussal Tupac, méghozzá a legsikeresebb lemezének a címadó dalával, szerintem már kitaláltátok, All Eyes on Me. Ezek a trackek nyáron remekül jönnek, aztán itt lesz még az a látó is, aki úgy döntött, hogy befejezi a karrierjét. Kezdeni azonban magyar dallal fogunk, ez a Winnie Pooh Dash-től, itt a 96.4 Bass

billentyű témája bizony nem egy hangminta, nem egy régi soul vagy éppen jazz lemezről került elő, hanem a The Roots első billentyűse, a philadelphiai remek zongorista és producer Scott Storch írta ezt a beatet, és gyakorlatilag ezzel kezdett el igazán felemelkedni a producer szakmán belül, na meg persze Dr. Dre zsenie is kellett ahhoz, hogy ez a zseniális alap megszülessen. Megyünk vissza 99-be, hogy jöjjön a világ egyik legkomolyabb rap trackje, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: bitch head. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Nem túlzás azt mondani, hogy minden idők egyik legfontosabb rap lemezének a címadó dala következik. Az All Eyes on Me-vel folytatjuk ugyanis, természetesen Tupac-tól, és ezzel a lemezzel vette kezdetét a dupla lemezes korszak a nagy rap szakmában, ugyanis erre a kihívásra, hogy Tupac rögtön két lemeznyi anyaggal jelentkezik, válaszolni akart Biggie, az ő válaszának Life After Death lett a címe, és sajnos már csak a halála után jelent meg, aztán beszállt ebbe a játék a Reza vezette Wu-Tang Clan, az ő válaszuk címe a Wu-Tang Forever lett, utána pedig még a Bone Thugs and Harmony MC is csatlakoztak, ők pedig a The Art of War lemezzel dupláztak. A folytatásban azonban maradunk Tupacnál, jön az All Eyes on Me a 96.4 Bass FM-en.
2: Big sight, new pain.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban Széles Iza érkezik ide a BFM stúdiójába, én átadom neki a mikrofont mindenkinek, további nagyon-nagyon szuper vasárnap délutánt, Iza pedig hozza nektek mindjárt a Schwindlert. Hello, szevasztok!
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B. Indul ez a vasárnap velem Széles Izával. Hozom nektek a most is aktívan koncertező kidinket. Indult tőle a Dead Wrong.

0: Rap, hip hop, R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my room.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Manuelt, aki tudjátok, hogy augusztus 8-án a Plázson fog fellépni. Most pörög tőle a Need You.

Space FM, Prep Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitálok titeket, méghozzá Lunis 1995-ös slágeréig. Fun fact a dalról, hogy 2019-ben egy sötét horroros remixet hoztak össze belőle, az Us című film előzeteseként, de most itt nektek az eredetit játszom le. Indul Lunistól az I've Got Five On It.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Elindul egy újabb óra velem Széles Izával. Természetesen jobbnál jobb slágerekkel készülök. Most is hozok nektek két Grammy-díjas előadót, Kendrick Lamart és SZA-t. Tőlük indul a Luther.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 9264 Bass FM, Trap Hip Hop R&B. Hozom nektek Brunot, aki Jason Derulo előtt lépett fel jó barátjával, K. Kevinnel. Itt pedig nálunk pörög az Ördög Nórika.
1: Csoki barna kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Sajnos már nem ápolnak jó barátságot, de régebben ez nem így volt, és ennek köszönhetően nagyon jó kis kollabot hoztak össze. Még 2011-ben pörgetem Jay-Z-től és Kanye West-től a Niggas in Paris

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal! Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Itt a FM, Prep Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával. Ne feledjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 964 99 99-es számon. Most pedig hozok nektek két bombázót, Larót és Ice Spice-t.

0: aki szeret, ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet. Peace!
1: Tudod mi a 90?

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Beats FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Pifut, június 18-án új dallal droppol. Addig is pörög nektek, a változnak a helyek.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.
1: Mike, yeah.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Schwarz Ádámot, vagyis Betonhofit, akinek a következő dalát itt még az én műsoromban nem játszottuk, úgyhogy nagyon örülök, hogy most elhangzik. Pörög is nektek a Panasonic.
1: Ez a backstage, szobafogság, kicsit csíkok, hova

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Indul a műsorom utolsó órája, hozom nektek Jamaica legújabb csillagát, Shenziát. Tőle pörög a Bossa Nova.

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ez a 96.4 Bass FM.
2: Bass FM.

Tudunk ugyanis hozom nektek Doja Cat-et, aki gyerekkorában zongorázni tanult, emellett balett, jazz és step tánc órákat is vett. Hát ennek köszönhetően nagyon is jó a színpadi mozgása, csekkoljátok le az élő koncertjeit. Most pedig indítom tőle a Woman.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass Top 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

something and inspiring.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta, Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hannah Montanát is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 15. helyéről ezzel megyünk tovább.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Béztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idénre ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, a Béztopuszas lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Top 20. A tizedik.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 egy Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 8. helyen Ty Lo Sanel 2025-ös dala áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. Két év alatt gyakorlatilag afrikai kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjévé kiáltották az Amapiano királynőjének, ami országa a legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális lágere, a dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett, előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelete magas rózsaszín cipő mellett táncolva. Megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Tyla, tőle is Chanel című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 8. helyről, ezzel megyünk tovább.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LTB Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a number one a befutó, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis ideutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 28 évet és meg sem állunk 1998. június elejéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Brandy és Monica ikonikus dala, a The Boy Is Mine. Szóval Brandy és Monica közös dala 1998. júniusának közepén már 3 hete vezette az amerikai slágerlistát. A két énekesnő többek közt Ushert és Mariah Carey-t megelőzve állt a lista élén, nem csak az Egyesült Államokban, de nagyon sok európai országban is. A The Boy Is Mine akkora siker volt, hogy Brandy és Monica karrierjén túl több országban magát az R&B műfajt is sikerült felemelnie, és a korábban jellegzetesen amerikai műfajnak titulált R&B ettől kezdve a rádiók és a slágerlistek állandó szereplője lett. A dal klipjében a később nagyon sikeres színész Mackie Pfeiffer, akit a Vészhelyzetben és a Paid in Fullban is láthattunk, játszotta a férfi főszerepet. Ariana Grande-val 2024-ben készült egy friss változat is a dalból, tavaly pedig Brandy és Monica közös aréna turnéja is a The Boy Is Mine címet viselte. Úgyhogy érkezik ez az ikonikus dal, jön Brandy és Monica és The Boy Is Mine című hatalmas slágerük itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Béztop 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
1: Béztop 20 Rewind.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Comic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Guruljunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Továbbra is tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. Doja Cat után pedig Jude Law-val fogunk tovább menni. Tőle is szóljon Sötét című dala, ami exkluzívan itt hallható a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bossman Low, Shake That Ass, jó kis fenékrázós dala után egy magyar fenékrázós dala megyünk tovább. Jönnek a folytatásban BSV-ig, By Alex-el kiegészülve, ez pedig Lidokain című közös daluk, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1.

0: talking thick, shit has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Lato és Ice Spice duója után maradunk még a csajoknál, maradunk még a duóknál. A klasszik vizekre vezünk, jön Eve és Gwen Stefani, ez pedig a Let Me Blow Your Mind.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy?

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig, továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-499-99-es számon. Doja 2-en megyünk tovább, tőle is szóljon ikonikus dala, ez a Vegas, itt a kedvenc rádiótokban.

0: yeke, dama, o yeke, cello, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm the

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Talán erre mondják azt, hogy adunk az érzésnek, egy kicsit odalépünk a gázpedálnak. Jön The Weeknd tőle is, Blinding Light című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en. Na gyerünk, srácok!

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Az ausztrál szupersztárral fogjuk folytatni, Mass Wolf-val tőle is szóljon ikonikus dala, az Astronaut in the Ocean. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en, na gyerünk!

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak razziát.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. The Weeknd, Playboi Carti és Madonna 3-asa után VZ-vel és ikonikus dalával, a Jamaikával megyünk tovább.

0: Doggy Dog. 96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, zárul már a Revolution munkatára, Tidenivel, illetve Láttóval. Danitól Szörnyetek című dalával búcsúzom ma estére tőletek, ne felejtjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en. Sziasztok, jó hét!
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta, de nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsit, egy

0: Sometimes I feel left out. 200,000 in the base, I'm stressed out. Ladies and
1: gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Yeah, yeah. Metro.

0: utolsó falatra.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Base FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Pesten kívül.